0: szabályrendszert kell kialakítani és végig gondolni a nulláról. És ez szerintem tényleg egyfajta feladat is, de szabadság is, szóval. Meg hogyha nem szabadságként fogja fel az ember, akkor szerintem nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption.
1: Geht zurück zu einer Zukunft voller Zuversicht und Möglichkeiten. Einer hoffnungsvollen, leuchtenden Zukunft. Wir hier und als Menschen, als eine Menschheit. Als eine Menschheit. Und so da frei in diesem Zustand.
2: Wir sind die Welt, wir sind die Zukunft. Love becomes
3: our legacy in change, our children's birthright. До душу смиротных.
4: The southwestern city of Cali has become the epicenter of demonstrations against the government's now scrapped tax reform.
5: Jadikan kehidupan di dalam dunia kaya-kaya, terumbara atau menggerak sinai kisah. Ulah embun sebut bodoh, ulah embun sebut bodoh. Ia bukan kita jalan asli.
6: Future makes no sense.
7: Future makes no sense.
8: Future makes no sense.